József Haydn F-dur vonós négyesének második tételét játszotta a Lindsay vonós négyes, ugye közhely, hogy Haydn szokták a vonós négyes atyának hívni, hiszen ez a műfaj valóban az ő keze alatt érlelődött azzá, ami aztán nagyon sok ideig tényleg volt is, meg a mai napig bizonyos szempontból az. Robert Schumann harmadik rajnai szimfóniája következik most, ugye Schumann 1850 őszén költözött Düsseldorfba, és nem sokkal később feleségével, Klárával Kölnbe látogatott. A hatalmas, akkor még mindig épülő dóm annyira lenyűgözte, hogy hazatérése után szinte azonnal nekilátott új szimfóniájának. November elején kezdte, decemberre pedig már készen is volt velem, innen ered a rajnai elnevezés is, bár ezt nem maga Schumann adta a műnek. A harmadik, nicht schnell, vagyis nem gyorsan tempó megjelölésű tételt halljuk most a Stuttgarti Rádió Szimfonikus Zenekarától, vezényel Neville Marriner.